0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hosszú volt az este.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: ritmusra léphetsz.
1: Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

sorsa jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

veled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Köszönöm, hogy tanulni.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: áldoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki,
1: persze,
2: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és én meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolt, hogy megvilágosodt,

0: Te menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van. És azokból a helyzetekből nem tett a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
2: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem,
2: igen, ez a...
1: Hadd higgye, amit
2: de
1: hisz.
2: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. Hát, tehát, hogy a mogorvaságon mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát, igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De hogy visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki nem állhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép. Mérai Kata.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de...
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek.
1: Persze,
2: van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen azt a kutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán, jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok annyira hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, plusz szedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett hétből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, plusz szedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Véradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutató Intézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Kult. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Lépés Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Véradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénklökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy 6. épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Yes. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
7: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.
9: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Miképélsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb,
2: sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Miképélsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát én nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magamnak. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyajágon van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Engem
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, igen, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldala, mérsékei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én sem tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két?
1: Egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

én csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatosabb adást tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Ez itt az Up to Date című műsor már 2026. május 9-én, szombaton. Elmúlt 14 óra, meghallgattuk a friss híreket, információkat, ezt köszönjük szépen, meg persze a reklámot is, azt nem köszönjük, csak úgy jeleztem, hogy azon is túl vagyunk. Szóval túl vagyunk a kötelezőkön. A mikrofonnál a következő két órában Tóth Lénát hallod. Ezen a héten is érkezik a hétvége legfrissebb hangja tehát. Hoztam nektek megint jó kis híreket, de előtte el kell mondanom, hogy ezekben a percekben, órákban, pillanatokban, hát hogy így mai nap zajlik a rendszerváltásnak a megünneplése, avagy, ha úgy vesszük, a valódi rendszerváltás Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról és az utána következő bulikáról beszélek. Ha gondoljátok, akkor menjetek el. Azt azért persze nem mondom, hogy kapcsoljátok ki a rádiót, aztán menjetek el úgy, mert az nem, azért azt mégse csinál, nem visszük el itt a hallgatókat, azért az érdekes marketing lenne. Bár egyébként nekem volt olyan, hogy olyan hírlevelet kaptam e-mailben, meg is lepődtem amúgy. Hogy jött a hírlevél, a hírlevélbe, oda volt írva e-mailbe, hogy ez itt ezen nem tudom milyen hírlevél, teljesen mindegy is volt milyen cég. Ha nem akarsz kapni ilyen hírlevelet, akkor iratkozz le. Hát az igen, azért ez egy nagyon érdekes marketing. Na, én ilyet nem mondok, hogy kapcsoljátok ki, de mondjuk a rádió műsor után 4-től, ha gondoljátok, akkor nézzetek ki. Vagy ha vidékiek vagytok, akkor elindulhattok most. És akkor a rádió műsor végére odaértek. És akkor közben utaztok, én fog duruzsolni ott a fületekbe. Az milyen jó lesz. Na! Jövő héten egyébként, a jövő hét szombati Up to Date-ben hallhattok majd összefoglalót, ilyen nagyon menő kis összefoglalót ezekről a mai napi eseményekről. Kis Léna-féle tudósítás fog majd érkezni, következni az Up to Date-ben. És annak megfelelően, hogy azért reflektáljunk így előre is a mai eseményekre, ha nem is túl súlyban, de jelentős súlyban lesz a mai adásban a politika. Ezt így előre jelzem azoknak, akik esetleg így érzékenyebbek erre. Tehát, hogy híreket hoztam. Első óra végén egyébként lesz majd playback is, New Music Girls and Boys. Hozom majd az eheti friss zenei megjelenéseket is, és droppokat tehát. És akkor bele is vágunk rögtön egy politikai hírrel, meg egy kérdéssel. Az 1989-es rendszerváltás, vagy 1956 szellemiségéhez áll közelebb a Tisza elsöprő választási győzelme? Tesszük fel a kérdést. Az elmúlt több mint két hétben felszínre került a kérdés. A Tisza párt elsöprő 26 éve nem látott mértékű győzelme szellemiségében az 1989-es rendszerváltáshoz, vagy az 1956-os forradalomhoz áll közelebb. Magyar Péter és pártja április 12-én óriási felhatalmazást kapott a magyar választóktól. A megszerezhető 199 országgyűlési mandátumból a Tisza 141-et, míg a Fidesz 52-t, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kaparintott meg. Az idei választás részvételi rekordot eredményezett. 5.988.778 honfitársunkat adta le a voksát, ami a választópolgárok 79,56%-át jelenti. Ez az adat messze meghaladja a rendszerváltás utáni 9 választás, csupán 62,49%-os részvételi átlagát, a rekordot különben eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta 73,51%-kal. Elnézve Magyar Péter országjárásén megmozduló vidéki tömegeket, a budapesti gyűlések, az október 23-ai és március 15-ei nemzeti menetek több százezres sokaságát, az április 10-ei rendszerbontó nagykoncerten a Csordultig telt Hősök tere és az Andrássy út látványát, nem is beszélve a soha nem látott eufórikus karneváról, amit a választás estén tapasztalni lehetett a fővárosban, joggal merülhet fel a kérdés, lehetséges, hogy grandiozitásában még a rendszerváltásra is köröket vert a 2026-os népmozgalom? A Z-generáció tagjának számára, vagyis például az én számomra is, ködös, szinte megfoghatatlan fogalom a rendszerváltás. Sokat hallottunk Nagy Imre újratemetéséről, tudjuk, hogy minden ablakból a Wind of Change szólt, amely Scorpions dal a kelet-európai kommunista rezsimek bukásának szimbólumává vált. Ismerjük a sztorikat az úgynevezett Gorenje turizmusról, vagy hűtőgép fesztiválról is, mivel 1989-90 környékén magyarok százezrei szereztek be Ausztriából Gorenje hűtőket. De vajon akkoriban is hasonló katartikus öröm és fellélegzés volt tapasztalható a néplélekben, mint 2026 tavaszán? A rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, amely során a magyar állam szakított az egypártrendszerrel és annak kulturális, ideológiai relációival, demokratikus állammá változott, felszámolta az államszocialista rendszert, békés úton átalakulva egy demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű állammá. Fontos kontextusba helyezni, hogy a világháborúk és a holokauszt után súlyosan traumatizált magyar lakosság 1945-től 56-ig nyakába kapta a totális sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyás rendszerét, majd 1956 és 1989 között az erős szovjet befolyás alatt operáló Kádár János által vezetett politikai berendezkedést, a gulyás kommunizmust. A gyengülő egészségtáblát 1988-ban mentették fel, helyére Grósz Károly miniszterelnököt választották meg a párt főtitkárává, amely kinevezést követően amúgy egyértelművé vált, hogy karnyújtásnyira van csupán a fordulópont. Nemzettörténeti pillanatnak számított, amikor Posgai Imre, az MSZMP és az MSZP egykori tagja 1989. január 28-án népfelkelésnek nevezte a Kádárék által ellenforradalomnak titulált 1956-os szabadságharcot. Ezt követően az MSZMP központi bizottságának februári ülésein elfogadták a többpártrendszert. 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették a Hősök terén. Sokak szerint ez az esemény jelentette szimbolikusan a Kádár korszak végét. Kádár 3 héttel később, július 6-án meghalt. Utólag nézve a sors különös és morbid fintora, hogy az 1956-os mártírok újratemetésének ünnepén beszédet mondott Orbán Viktor is, képviselve a fiatal generáció álláspontját és gondolatait, az általa megfogalmazott eszmékkel pedig homlok egyenest ment szembe 2010 és 2026 között kiépített illiberális rendszere. Az eseményen becslések szerint 250 ezeren vettek részt, amely bár hatalmas szám, mégis jelzi a magyarok akkori óvatosságát. Különösen a figyelembe vesszük, hogy a merőben más eszmeiséggel rendelkező rendszerbontó nagykoncerten is nagyjából ennyien voltak, míg a 2026. március 15-ei tömeggyűlés lélekszámát 300 ezer környékére tagsálták. Ehhez képest az 1988. június 27-ei erdélyi falurombolás elleni tüntetés, ami 1956 után az első szabad tömeg megmozdulásként vonult be a történelembe, mindössze 80-100 ezer embert mozgatott meg, annak ellenére, hogy a változáshoz vezető út egyik legmeghatározóbb mérföldköve volt. Dölgyesi Péter 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke, Antal József kormánya alatt az ellenzék vezetője. A rendszerváltás kulcsfigurája a következőket mondta a Partizán stúdiójában a választás után. Jóval több mosolyt láttam az arcokon, mint 1989-ben. A magyar rendszerváltásnak volt egy alapvető problémája. A nép nem vett részt benne, inkább aggodalommal figyelte. 65%-os volt a részvétel az első szabad választáson, most majdnem 80. A többi országban 90% fölé rúgtak az adatok, kivéve Romániát, ahol a polgárok 88%-a voksolt. Tele volt aggodalommal az ország. Mi lesz ebből? Jó lesz ez? Iszonyúan megrázta a magyarokat a politikai verseny látványa. Ne veszekedjetek már, mondták. Felnőtt egy generáció, amelyik teljesen mást jelent a szabadság, mint a Kádár korszakot, pláne a Rákosi korszakot megélt nemzedékek számára, és ez az új generáció lázadt föl Orbán Viktor ellen. Orbán nem is érti ezt. Szerinte ő szabadságot ad, a fiatalok pedig azt felelték, dehogy, te zsarnok vagy, magyarázta Tölgyesi. A rendszerváltást a lakosság asszisztálása, óvatos megkönnyebbülése és reménykedése mellett valójában egy markáns szabadságelviséget megfogalmazó politikai és értelmiségi frontvonal vitte véghez, míg a 2026-os választást, vagyis mondjuk ki Orbán Viktor határozott elzavarását, széleskörű népfront, de főként népharag látta. Magyar Péter országjárásain, a március 15-i meneten vagy a 2025-ös Pride-on látható tömeg, az Orbán rezsimmel kritikus online tartalmak több milliós megtekintései, vagy a Tavaszi Szél című dokumentumfilm 3 nap alatt elért 3,3 milliós nézettsége mind hűen bizonyították, háborgott a tenger. A magyarok megmozdultak, és addig nem nyugodtak, amíg el nem érték céljukat. Ez április 12-én Budapest utcáin is megmutatkozott, érezni lehetett a levegőben, hogy súlyos százezrek tetre készen állnak, illetve a főváros legnagyobb tereit, hogy adott esetben kikényszerítsék a magyar politika történet új fejezetét. A tényleges korszakváltást. Az sem véletlen, hogy az önmagából kikelt Orbán Viktor március 27-i győri beszédét Nikolaj Ceausescu 1989-es utolsó felszólalásához hasonlították, mielőtt a nép végleg elsöpörte volna a román diktátort. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Kiáltotta a leköszönő miniszterelnök Győrben. Ezután jegyezte meg Magyar Péter, hogy egy önmagában kiforduló szellemekkel és képzelt ellenségekkel hadakozó miniszterelnököt láthattak a magyarok. A 2026-os választásnak nem kis tétje volt, kelet vagy nyugat. Szoros szövetség az oroszokkal és Putyinnal, vagy az Európai Unióban betöltött szerepünk és nyugat-európai kapcsolataink reparációja. Az EU-ban az ukrajnai segélycsomagokat rendre csak a mi kormányunk ellenezte, a Fidesz Brüsszel ellenes hergelése pedig hosszú évek óta központi eleme a fideszes kommunikációs kampányoknak. A kormánypárt orosz barát politikája 2020-as évekre megkérdőjelezhetetlenné vált szerte a kontinensen, amire jókora lapáttal rátett a választások előtt kiszivárgott felettébb jókedélyű telefonbeszélgetés Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Ezután jött az újabb sok. A Politico beszámolója szerint még az orosz nyelvű oktatás bővítése is felmerült Magyarországon. Végül 3.385.890 magyar ember tette le a voksát az orosz befolyás helyett, a nyugati eszmeiség, Moszkva és az Orbán rendszer feudális jellege helyett pedig az Európai Unió és egy egészséges demokrácia kiépítése mellett. Százezrek, összeadva milliók lepték el az utcákat és vettek részt a népmozgalomban, online és offline egyaránt. Aki járta a tereket, a bőrén tapasztalhatta, hogy az emberek szeméből nem az 1990-es évek óvatos aggodalma, hanem fékezhetetlen dű, akarat és elszántság tükröződött vissza. Ez az étosz szimbolikusan nem a Hősök terét, hanem a Corvin közt, nem a Wind of Change-et, hanem az Egymond Nyitányt, és nem az 1989-es rendszerváltást, hanem az 1956-os forradalom népfelkelését juttathatja eszünkbe. A nép akarata most érvényesült, kaptunk egy második esélyt, hogy letegyük az alapköveit egy valóban demokratikus, a magyarokat egymás ellen nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek, amely elutasítja az embertelen gyűlöletpolitikát, a lejárató kampányokat és a feudális korrupciót, amely nyugatias és mindenek előtt a magyar nép egységét és a demokratikus elvek érvényesülését tartja szem előtt. Mivel 1989 után ez nem sikerült, tekintsünk mintaként az 1956-os Hősök szellemi örökségére, az újabb eséllyel ugyanis már muszáj lesz élnünk. Kis törifaktunk után most egy egészen másik, hangulatú, de legalább ugyanennyire érdekes témával megyünk után, miután tulajdonképpen akkor ugye az előző legfeltett kérdésünkre a válasz az, hogy inkább 1956 szellemiségéhez kapcsolhatjuk ezt az elsöprő, úgymond még a Holdról is látszó Tisza győzelmet. Kék lett az ország, gyerekek, kék, kék, kék, mint az ég, olyan kék lett. Na de! A NER-rel megyünk tovább, és egy kicsit belenézünk még jobban abba most, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit más aspektusból abba, hogy mik történtek itt az elmúlt 16 évben. Egészen pontosan Ferrari, Porsche, Maserati, milyen autókkal nyomultak a NER krémjei az elmúlt 16 évben. Ezt fogjuk megnézni most. A folyamatos gazdagodás egyik leglátványosabb jele a luxusautók felbukkanása volt a NER közelében. Most megnéztem, milyen több 10 és 100 milliós modellek tűntek fel a rendszer szereplőinél az elmúlt években, és ebből hoztam nektek egy kis összeállítást a következőkben, hogy így búcsúztassuk mi is innen a stúdióból ezt a rendszert egy ilyen sajátos módon. Sok mindennek köszönheti a Fidesz és vele együtt a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a továbbiakban NER a bukását, de az egyik közülük mindenképpen az a már-már pofátlan gazdagodás, vagyonfelhalmozás, vagy ahogy a végén már ők is hívták, luxizás, ami eljutott a nyilvánossághoz. Kezdve a folyamatos magárepülőzgetésektől, a jakton csillelő külügyminiszteren keresztül, egészen az elképesztő luxusautókig, amik feltűntek a kormány közeli szereplőknél. A legutóbbiból hoztam most egy kis válogatást nektek. Ha valami egyértelműen emblematikusan a NER autója lett az évek során, az a G-osztályú Mercedes. Erről a jelenségről 2024-ben volt egyébként egy hosszabb cikk a Refresheren. A Mercedes G-osztálya a német autógyártó cég terepjáróit jelenti, amiknek az ára a konfigurációtól függően 55-70 millió forint között mozog egy új modell esetében. A G-merci jelenség kapcsán az ötlet csirája valószínűleg a Fidesz egyik nagy divat diktátorától, Habony Árpádtól érkezett. Ennek köszönhetően a független média el is nevezte az autót Habony Mercinek. Az ezt követő években egyre több neres vállalkozónál tűnt fel a méregdrága terepjáró, köztük Mészáros Lőrincnél, Rákai Filipnél és a volt miniszterelnökünk vejénél, Tiborcz Istvánnál is. Ha már Tiborcz István, az ország 13. leggazdagabb embere sosem vetette meg a luxusautókat. 2025-ben Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt róla, hogy Tiborcot egy 250 millió forintos Ferrari SF Spiderből tessékelték ki a rendőrök Spanyolországban egy közúti ellenőrzés során 2023. decemberében. Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy Hatházi valamelyik oligarha hozzátartozóját posztolta egy Ferrari társaságában. ifjabb Mészáros Lőrinc éppen felcsúton ellenőrizte egy Ferrari 488-as keréknyomását, amikor Lencse végre kapták a több mint 100 milliós autójával. Talán a NER kártékonyságának egyik legjobb példája Matolcsi Ádám. Matolcsi György volt nemzetgazdasági miniszter és jegybank elnök fia. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi botrányában főszerepet játszó Matolcsi Ádám nem veti meg a méregdrága külföldi penthouse-okat és az elegáns sportautókat sem. Az Átlátszó 2019-ben írt róla, hogy Matolcsi Ádám szenvedélyes gyűjtője a Porsche 911 Targa modellnek, annyira, hogy 4 darab is van a birtokában. 2022-ben a Direct 36 derítette fel, hogy milyen elképesztő sportautó gyűjteményei vannak az MNB körüli embereknek, akkor feltűntek a képen Porsche-k, Maseratik, Ferrarik is. Vannak azonban a NER kötelékében, akik a régebbi autókra esküsznek. 2023-ban írta meg a 444, hogy az állami propagandákat gyártó cégek tulajdonosa, Balási Gyula, tudjátok, a sírós, ez ugye egy friss hír, egy Ferrari Tesla Rosaliával lett a szintén menő, nagyon menő Lamborghini-jével volt kénytelen versenyezni a Balaton Classic nevű eseményen. A NER Media egyik legfontosabb szereplőit már említettem, de hát Rákai Filipnek, a Patrióta főnökének nem volt elég egy darab méregdrága Mercedes. Kellett neki még egy 2024-ben. Az Átlátszó írt arról, hogy Rákait automossóban spotolták egy 80 millió forintos Mercedes Maybach telepjáró társaságában. A cikkből az is kiderül, hogy a Mercedes Maybach komoly népszerűségnek örvend a celebritások körében. Alicia Keys, DJ Khaled, Kim Kardashian és Travis Scott is szokott ilyen autóval utazni. Remélem, hogy ezt is egy érdekes hírnek találtátok, érdekes kis gyűjtésnek. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen témával megyünk tovább. Da-da-da-dam, politikával. Bizony, mert hogy a rendszer alapjai nem fognak megváltozni a májusi hatalomátvétellel. A magyar néplélekre ennél sokkal hosszabb tudatos formálódás vár. Egészen pontvétellel a magyar néplélekre

felmenőinktől csorog le generációnkon keresztül. Minden nemzedék azt hiszi, hogy megtörte az ördögi kört, miközben valójában csak új ruhát ad a mesztelen királyra. Ahogy a magánéletben is, lázadunk a szüleink ellen, majd 40 évesen rájövünk, hogy a párunk, akit választottunk, kísértetiesen emlékeztet valamelyikükre. Idealizáltunk egy nagy magyar szenvedéstörténetet, de lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van az politikai passzivitás túloldalán? Talán ott vár ránk az a valódi rendszerváltás, egy újfajta magyarságtudat. Talán nincs még egy ügy, ami ennyit foglalkozna a saját lelkének analizálásával, mint mi. És ez nem feltétlenül baj, sőt, ez tök szupi. Mi tényleg változtatni akarunk. Egy ország, amely akár 10 millió forradalmár hazája is lehet. Lebeg a mellkasunkban az elfojtott energia, a düh és az akarat, amit évszázadok elnyomása se tudott csitítani. Minden rendszerben ott vannak az eszközök annak legyőzésére, bennünk pedig a tennivágyás. Talán nem letargiában nyomorgott a magyar néplélek. Lehet, hogy csak csendben rápihent a változásra. Remélem. Mert most minél nagyobb szükség lesz erre az energiája. Jobban, mint valaha. Az április 12-ről 13-ra forduló este megmutatta a magyar társadalom, ugyanúgy bennünk van a szüleink bőrkabátos forradalmi hangulata, a nagyszüleink és dédszüleink 1956-os hazaszeretete, ugyanúgy elénekeljük klubi dalait, mint a Kossuth indulót, ugyanúgy felvesszük a dohos farmer jacket és üvegből isszük a bort a rakparton, szidva a rendszert, amit a szüleink építettek fel. Attól tartok, a hatalom jogi értelemben vett leváltása volt a könnyebb rész. Most egy olyan rendszert kell alapjaiban kijavítanunk, amelyet valójában soha nem láttunk olajozottan működni. Az ország mélyen polarizált, és egy megtört nemzet addig alig ha fejleszthető, amíg nem lépünk túl a mi és ők logikáján. Folyamatosan feltesszük a kérdést, Magyarország kelet vagy nyugat? Talán egyik sem, és éppen ez az erősségünk. Ugye kompország. Szóval, ha képesek vagyunk mindkét oldalról azt megtartani, ami előre visz, nyugatról a polgárosodás vágyát és a kritikus gondolkodást, keletről a teherbírást és a történelmi tapasztalatot, a valódi jólét nem az, amikor időben bejutunk az orvoshoz, hanem amikor ez már nem számít különös győzelemnek. Furcsa belegondolni, hogy a mostani, hát nem is alfások, bár talán már igen, talán már az alfások is ide tartoznak, és aztán ugye a következő generációk, szóval hogy a következő generációk történelemkönyvét azt most írjuk, de benne van a lehetőség, hogy az ő generációja már ne sikerként élje meg a tiszta szivacsot, hanem természetes alapvetésként. És fontos tisztázni valamit. Egy rendszer nem attól lesz leváltva, hogy Tóth Gabi elveszíti a minisztériumi állását, mert a munkáltatója Kocsis Máté elveszíti a sajátját, vagy mert az övé Orbán Viktor szintén. Nem attól, hogy véget ér a megafon és leépítik, vagy attól, hogy Hajdú Péter a bálna ajtajában jelzi, hogy amúgy végig független volt. És attól sem, hogy új kormány alakul. A valódi változás ott kezdődik, ahol kollektíven újraírjuk az internalizált paternizmus iránti vágyunkat. Azt a mélyen rögzült reflexet, hogy mindig valaki más oldja meg helyettünk. És ami igazán érdekes kérdés, mi történik az újjászületés után? Hát erre nem ma fogunk választ találni, de talán majd nem olyan sokára választ fogunk kapni erre a kérdésre is. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kékség, ez most a lehető legtöbbünknek, még a Fidesz szavazóknak is, hiszen hát ma éppen most beszéltünk arról, hogy az ország az milyen megvan osztva, milyen polarizált, és hogy pont ezt kellene már elengednünk, hogy ez meg fog szűnni. És akkor most, mivel már egy picit azért sok volt a politika, és gyakorlatilag amióta elindult a műsor 2 óra 6, 2 óra 7 óta, csak a politika volt a téma. Most egy picit váltunk, méghozzá filmre váltunk. Na nem filmet fogunk nézni, vicces is lenne azt rádióba, legfeljebb rádiójátékban, nem ez fog történni. Helyette viszont még így az óra vége felé

fér, egy kis apróság, streaming ajánló fog következni, streaming ajánlót hoztam nektek májusra, Netflixről, HBO Maxról, Disney Plusról, Sky Showtime-ról, ha eleged van a csodálatos tavaszias napsütésből, de miért lenne? Végre itt az igazi tavasz, ajánlok pár jó filmet, végre otthon is megnézheted az üvöltőszeleket, jön egy krimi vígjáték Sacha Baron Cohen-nel, de a Big Mouth új adaptációja is érkezik. Üvöltőszelek! Emily Brandt örökérvényű irodalmi klasszikusának legfrissebb adaptációja a mozik után végre az otthonodhoz is elér. Az HBO Max ugyanis május 1-től sugározza Emerald Fennen üvöltőszelek adaptációját Margot Robbie-val és Jacob Elordi-val. Megjelenés tehát május 1 HBO Max. Még egy kis szívesség. Stephanie, Anna Kendrick és a börtönből szabadult Emily Blake-Lively újra találkoznak Capri gyönyörű szigetén, Emily és egy gazdag olasz üzletember fényűző esküvőjén. A csillogó fennforgás és különleges vendégek mellett gyilkosságra és árulásra is számíthatunk ezen az esküvőn. A fordulatos folytatás nagy meglepetéseket, de egyben nagy nevetéseket is ígér. Megjelenés május 1 HBO Max. A menekülő ember. A nem is olyan távoli jövőben a The Morning One a legnépszerűbb tévéműsor. A halálos versenyben a futókért ismert versenyzőknek 30 napot kell túlélniük, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk. A vérszomjas közönség minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap egyre nagyobb pénzjutalmat hoz számukra. A munkás osztálybeli Ben Richards kétségbe esetten próbál pénzt szerezni beteg lánya gyógykezelésére. A sorozat megnyerő, de szívtelen producere Dan Killian meggyőzi, hogy szálljon be a játékba. Ellenszegülő természete, túlélési ösztöne és kitartása miatt azonban váratlanul elnyeri a nézők szimpátiáját, és egyúttal veszélyes tényezővé válik a rendszerre nézve. A nézettség és a benne leselkedő veszély is az egekbe szökik, mert már nem csak a vadászokat kell kijátszania, de egy olyan nemzetet is, amely megszállottan várja, hogy végignézhesse a bukását. Megjelenés május 3, Sky Showtime. Közönséges kémek. Az igaz történeten alapuló sorozat az 1990-es évek Angliájába kalauzol el minket, ahol egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akciókba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat, kockáztatva ezzel saját életüket is. Megjelenés május 7, Netflix. Prisoner. Amber Todd, Izuka Hoyle, az elveihez ragaszkodó fiatal fegyőr azt a feladatot kapja, hogy kísérjen el a bíróságra egy veszélyes, kiszámíthatatlan és kulcsfontosságú rabot, Tibort, hogy azt tanúskodhasson egy Pegasus nevű befolyásos és nagyhatalmú bűnszövetkezet ellen. Amikor a szállító konvojt brutális támadás éri, Amber és Tibor kénytelenek együtt menekülni és összedolgozni, hogy élve és időben érjék el úti céljukat. Az utazás során kapcsolatuk több fordulatot is vesz, a tét pedig egyre magasabb, mert a bűnszövetkezet mindent elkövet, hogy a nyomukra bukkanjon. Amber senkiben sem bízhat, legkevésbé abban a gyilkosban, akivel össze van bilincselve. Ám mindaz, ami kedves számára, veszélybe kerül, és ekkor szembe kell néznie egy súlyos kérdéssel. Hol húzódik az az erkölcsi határ, amelyet hajlandó átlépni? Amúgy ez jó, bejövős. Szóval Prisoner, megjelenés május 7, Sky Showtime, új részek hetente. Több esélyes szerelem. A szerelem tényleg kiszámítható. A több esélyes szerelem Materialist című filmben Lucy Dakota Johnson sikeres New York-i házasság közvetítőként több házasságot is nyelbe ütött már, ő maga azonban nehezen találja meg az igazit. Hiába kerül a képbe a tökéletesnek tűnő üzletember Brandy, ha a régi szerelmek nem múlnak. Május 8-a óta nézheted az HBO Max-en. A gesztenye ember második évad.
A 2021-ben megjelent dán krimi sorozat a Covid idején óriási népszerűségnek örvendett. Végre itt a folytatás, amiben egy újabb rejtélyes gyilkosság kapcsán közös munkába kezd Marx és Neely Tolin. A nyomozás során egy olyan embert keresnek, aki mint egy bujócskát játszik áldozataival azelőtt, hogy kegyetlen módon végezne velük. Megjelenés május 7 Netflix. A boldogságnak 8 karja van. Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható drámában egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel. A főszerepben a Forrest Gumpból ismert Sam Field és Alfred Molina láthatóak. Megjelenés május 8 Netflix. Stanley Tucci, az olasz konyha nyomában második évad. Stanley Tucci szerint egy országot a gasztronómiáján keresztül lehet a legjobban megismerni. Ez a mondás nem is lehetne igazabb Olaszországra, ahol még a tészta formája és a szósz is a helyi identitásról árulkodik, és élesen elválasztja egymástól a régiókat. Tucci most visszatér, hogy 5 új olasz régiót látogasson meg, köztük egy olyat is, ahol még sosem járt, Le Marchot, aminek kulináris csodái eddig elkerülték a nemzetközi turisták figyelmét. Nemzeti turista az jó, az ilyen. A nemzeti turista az ilyen ilyen fideszes, tudod, ilyen nemzeti turista. Na jó, bocsánat, befejezem, igen. Menjünk tovább, tehát Campaiában és annak híres fővárosában, Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát ünnepel majd ez a Stanley Tucci, és különben meg szenvedélyesen veti bele magát az incsiklandozó tiramisu eredetéről szóló vitába is. Tucci két nagyon különböző szigetre is ellátogat, Szardíniára, ahol az ételek és a hosszú élet közötti kapcsolatot kutatja, és Szicíliába, ahol a multikulturális történelem az ízekben is nyomot hagyott a konyhaművészeten. Megjelenés május 12 Disney Plus. Gladiátor 2. A 2024-ben megjelent folytatásban egy hosszú szomjas, legendás felmenőkkel rendelkező gladiátor a túlélésért küzd a Kolosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait. Ridley Scott a gladiátor folytatásában olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal vagy Joseph Quinn. Megjelenés május 12 Netflix. Berlin és a Hermelines hölgy. Az újabb rablásra állhítózó Berlin összetrombitálja a csapatot Sevillában, ahol a saját terve áldozatává tesz egy ambíciózus herceget, ellopja Da Vinci egyik mesterművét. Megjelenés május 15 Netflix. Riválisok második évad. A Central Southwest televíziós franchise-ért folyó küzdelem a csúcspontjára ér, amikor a Corbinium és a Venturer közti háború egy veszélyes, új szakaszba lép. Tom Peddingham, aki kegyetlenebb, mint valaha, elszántan arra törekszik, hogy riválisait apránként szétszúzza, botrányokat használ fegyverként, és a hozzá legközelebb állókat is manipulálja, hogy megőrizze hatalmát. A 80-as évek hedonista csillogásában hőseim magánéletek kaotikus fordulatot vesz. A házasságok megroppannak az ambíciók súlya alatt, az eltitkolt viszonyok pedig széthullással fenyegetik a családokat, miközben még eltemetett titkok is a felszínre kerülnek. Ahogy a rivalizálás mindenkit a szakadék szélére sodor, a lojalitás és a szeretet is próba előtt áll. De vajon mi a háború valódi oka? Már jelenleg május 15-től fogjátok majd nézni. Méghozzá a Disney Plus-on tehetitek ezt majd meg. Fekete Telefon 2. Scott Derrickson rendező horrorfilmjének folytatásában újra megcsörren a hátborzongató Fekete Telefon. A Joe Hill novellája alapján készült második részben Wong Jaws a horrorfilmek fellegvára újra ránk szabadítja a rémálomszerű világot, amelyben visszatérnek a régi szereplők Evan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis és Nigel Mora. Megjelenés május 16 Sky Showtime. Itt egy ilyen aprócskát, ha megengedtek, beszúrok.
Én láttam az elsőt, nagyon tetszett, nagyon ötletesnek találtam amúgy a sztorit, meg a cselekményt, nagyon jó volt szerintem. Én ezt például majd biztosan meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel, de nekem egyébként erről a listára a Prisoner, meg ez nagyon bejövősek. Olasz konyhás műsor se rossz, hát egy kicsit ilyen tévépaprikás jellegű. Hoppá, műsorszám termék megjelenítést tartam, vagy ezt be is mondtuk. Igen, ez be lett mondva az óra elején, akkor meg nyugodtan mondhattam. Amúgy meg ha rám verik, tölteni való paprika, az volt a tévé, azt mondtam én. Na jó, menjünk tovább a streaming ajánlóval. Eddington következik, ami nem egy város, és ez nem egy MÁV vonat, hanem hogy na, 2020 májusában az új-mexikói Eddingtonban a kisvárosi sheriff, az Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas Joaquin Phoenix és a polgármester Pedro Pascal közötti konfliktus robbanás veszélyes helyzetet idéz elő, és a helyiek egymás ellen fordulnak. A film rendezője Ari Aster, de kiemelt szerepben láthatjuk Emma Stone-t, Austin Butler-t és Rockin' Games-t is. Megjelenés május 18, Sky Showtime. Csúcs! Jordan Peele filmje hátborzongatóan mutatja be, hova vezethet, ha valaki mindenáron a legjobb akar lenni. Cameron Cade irányító sportkarrierje kis ilyen derékba törik, amikor megtámadja egy őrült szurkoló. Ám kap egy lehetőséget, példaképe Isaac White felajánlja, hogy edzésen újra visszahozza az élvonalba. De Isaiah karizmája egyre nyomasztóbbá válik, és Cam olyan spirálba kerül, ami sokkal többbe kerülhet neki, mint azt valaha gondolta volna. Megjelenés május 19, Sky Showtime. The Burrows, a nyugdíjas forradalmárok. Egy látszólag idilli nyugdíjas közösségben szokatlan arcokból álló csapatnak össze kell fognia azért, hogy megakadályozzanak egy túlvilági fenyegetést, ami elrabolhatja tőlük azt az egyetlen dolgot, ami nincs nekik, az időt. A Stranger Things producerei izgalmasnak ígérkező sorozatában olyan színészeket láthatunk, mint Dina Davis, Alfred Molina, Alfred Vaughan, Bill Mondman, Clark Peters és Denis O'Hara. Megjelenés május 21, Netflix. Dutton Ranch, Dutton Birtok. A Dutton Ranch, Dutton Birtok, Ben Dutton és Weep Feller otthona. Azt a békét testesíti meg számukra, amire mindig is vágytak, amiért megküzdöttek, és amiért kis ilyen az életüket adták, miközben egyre jobban megszerepték ezt a 7000 holdas földet. Nehéz idők járnak, és a konkurencia is kőkemény, de Beth és Rip mindent megtesz, hogy boldoguljanak, és közben Carter is azzal férfivá érjen, akivé lennie kell. Ha te is imádtad a Yellowstone sorozat legikonikusabb párosát, ennek a sorozatnak mindenképpen érdemes esélyt adnod. Megjelenés május 22, Sky Showtime. Új epizódok hetente. Randi a vadonban. A Big Mouth alkotói nem tudnak a fenekükön maradni, vagy csak a Netflix csapkodja őket ostorral a nagy sikerű sorozat miatt. Jön ugyanis a Randi a vadonban a hormonszörnyek, ezúttal az erdei állatokat ösztönzik pajzánkodásra. Így biztosan egy szórakoztató sorozatra számíthatunk disznópoénokkal. Megjelenés május 22, Netflix. Hölgyeké az elsőbség. Egy arrogáns, gazdag férfi azt hiszi, semmi nem állhat az útjába. Azonban egy baleset által kiderült, nincs igaza. Egy oszlopnak neki sétálva elájul az utcán, majd egy számára ismeretlen és kellemetlen matriarchális társadalomban találja magát, ahol saját beosztottja lesz a főnöke. De hogyan boldogul egy igazi alfa mél egy nők uralta társadalomban? Zaha Baron Cohen és Rosamund Pike vígjátékában lehet, hogy választ kapunk a kérdésre. Megjelenés május 22 szintén, ismételten Netflix. Downton Abbey, The Grand Finale, Downton Abbey a nagy finálé. A világsikert aratott tévésorozat, mozifilmes visszatérése a Crowley család és a ház személyzetének életét mutatja be,
immár az 1930-as években, amikor Mary egy nyilvános botrány keresztüzébe kerül, és a család anyagi nehézségekkel szembesül, az egész háznép a társadalom megszégyenüléstől retteg. A Crowley családnak alkalmazkodnia kell a változáshoz, és a személyzetnek is fel kell készülni egy új korszakra, amiben már a legifjabb generáció irányítja a Downton Abbey jövőjét. Megjelenés május 25, Sky Showtime. Rick és Morty, 9. évad, erről csak egy dolgot mondanék, jön a régóta várt folytatás. Megjelenés május 25, HBO Max. Death of a Unicorn. A neves színészek Paul Rudd és Jenna Ortega alakítják a két főszereplőt, az apát Ridley-t és lányát Eliasot, akik autójukkal elütnek egy unikornist, majd elviszik egy kőgazdag gyógyszeripari vezérigazgató vadon melletti luxus rezidenciájára. A tudósok nem sokára felfedezik, hogy az unikornis húsa vére, de mindenek előtt a szarva természetfeletti gyógyító erővel bír, amit a vezérigazgató a saját hasznára akar fordítani. Ám ahogy egyre mélyebbre merülnek a kutatásban, szembesülnek tetteik végzetes következményével. Megjelenés május 28, Sky Showtime. Raffa. Bár sokat nem lehet róla tudni, május végén érkezik a Rafael Nadal életéről szóló dokumentumfilm. Május 29-én egészen pontosan a Netflixen. És ezzel zárjuk mára, illetve május hónapra a streaming ajánlót. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Sky Showtime, nézegessétek ezeket a streaming portálokat. Mint az elmúlt percekben hallhattátok, ebben a hónapban is találni fogtok majd mindegyiken érdekességeket, meg kiemelt új premiereket. Mi most zenélünk egyet, de csak egyet, tényleg csak egy zene lesz, és aztán az óra végén, a legvégén érkezik még, ahogyan azt már itt még a műsornak a legelején, 2 óra után egy picivel ígértem, a playback rovat, vagyis szemlézzük ezen a héten is a friss zenei dropokat, megjelenéseket. Éppen ezért érdemes lesz velünk tartani, maradj is itt! Te most az Up to Date-et a Lépés Rádióban, a... Így van, nem tudok beszélni. Jó van, srácok, nem tudom, már 40 perc nyomom. Jó, zene következik most.

Na, és akkor most így az óra leges legvégén ismét egy rövid playback. Most az elmúlt egy hét, ez körülbelül május 1-től 8-ig tartó hét legizgalmasabb dropjait szedjük össze globálisan és itthon is. Kapaszkodjatok, mert ez a hét is tele van bombákkal, amiket már most pörgetnek a playlisteken. Kezdjük a világot. A New Music Friday most is durva volt. Madison Beer bedobta a Luke the Deluxe-t. Négy új trackkel bővült az album, és a lányok imádják. Egyébként én is meghallgattam, tényleg nem rossz. Simán megy a top listákon. Likely kihozta a The After Party című állítólag utolsó albumát. Alternatív, popos, érzelmes, kísérletezős cucc tökéletes estére. A legnagyobb dullanás viszont a Madonna Sabrina Carpenter közös Bring Your Love. House Disco Vibes koalán is előadták, és most mindenki ezt lúpolja. Tuti nyári sláger lesz. Emellett pörög még a Kali Tájdapja, Kesha újdonsága, és rock oldalról is jöttek erős dolgok, például Basement, Mona, Social Distortion, a Black Keys és Kelchin Musgraves is friss anyaggal erősített a hét elején, szóval van mit nézni globálisan. Itthon továbbra is erős a magyar mezőny, a BSV Koldja a Four Seasons albumról szépen megy, Daniel Fi nem szégyenlemje is pörög, és a Dash vonulat Young Fly-jal még mindig tarol, az Omama és hasonló trackek a generációnk, illetve az alfások kedvencei. Az új magyar playlisteken ezek dominálnak, plusz jönnek a szokásos pop, rap, érzelmes cuccok, amiket a TikTokon is láthattok. Összefoglalva tehát globálisan a pop királynők, Madonna plusz Sabrina, Madison Beer és az indie alternatív droppok vitték a prímet, itthon meg a hazai fiatalos, táncolható és szívhez szóló számok. Nyomjátok fel hangosra a Spotify-t vagy Apple Music-ot, bulizzatok ezekre és legyetek jók egymáshoz. Ez volt a heti zenei körkép. Jövő héten jövünk majd az újabb adaggal, most pedig a hírekkel, méghozzá a 15 órai hírek fognak szinte hamarosan azonnal következni. Van még egyébként utána egy óránk, így maradjatok velünk, ne kapcsoljatok el. Legfeljebb egy kis cigi szünetre menjetek ki, már nem csinálunk ilyet, az káros, úgy gondoltam, hogy friss levegőt szívni, csak azt szívni, és semmi mást, és vizet inni. Cukros üdítők sem, mert az egészségtel... Na jó, szóval hírek következnek, viszont utána még 3-tól 4-ig folytatódik az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, így maradjatok velünk, a rádióval és velem, Tóth Lénával, hiszen ne feledjétek, mint mindig, így most is, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Vizsgálják a forrágyi csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem év végéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

Lépés Rádióra bármikor számíthatsz. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

minden itt mekkorák. Szólt ez a Limp Bizkit? Take a look around. Ezt hallgattuk egyébként az elmúlt percekben. Itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, 15 óra után is. Te még mindig az up to date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallod, velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy maradtál és hogy itt vagy. Szóval Limp Bizkit, Take a look around, ez szólt. Ez előtt szólt Pitbull és a Fun. Az óra elején pedig Olai Boyát hallgattuk, és Baby című szerzeményét. És akkor vágjunk is bele a második órába, mert hoztam még nektek pár hírt, illetve egészen pontosan pár ajánlót, meg egy kritikát, még erre az órára is. Nem lesz több politika, megígérem a mai adásban, már nem lesz több politika. Legalábbis, hogy így hír szintjén nem lesz több politika. Na de, most egy kiállítás ajánló következik, így az óra elején. Megindítva, ha esetleg feltetted volna magadban a kérdést, hová menjünk, vagy hogy miket nézzünk májusban, akkor itt vagyok. Freddie Mercury életét bemutató és a Népszínház utca köré épülő kiállítást is ajánlunk. Májusban is jelentkezünk kiállítás ajánlónkkal. Érdemes lesz csekkolni a Freddie Mercury életéről szóló tárlatot, a családi erőszak túlélőinek képes beszámolóját, egy a Népszínház utca köré épülő anyagot, illetve az AQB Project Space és ISBN Plus tárlatait. A hely, ami segített. Családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílik Photo Voice kiállítás, közösségi kiállítás az Esernyős Galériában, a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A Photo Voice egy részvételi alapú közösségi módszer, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában, és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A hely, ami segített című tárlatban olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei lesznek láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A szervezők MTI-hez juttatott közleménye szerint a projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnétnek közvetíteni a nyilvánosság felé. A kiállító térben berendezett terekben különböző életképek várják az érdeklődőket. A beérkezett pályaművek mellett az elmúlt egy év művészetterápiás workshopjain született munkákból álló válogatást is bemutatnak. A hely, ami segített, Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2, 2026. április 30-a és május 28-a között tekintheted meg. Ez egy szóval igen. Baromi nehéz megszólalni, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly téma, és személyes érintettség okán is azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. Több, mint fontos. Én nem is tudom, hogy nem akarom ilyen nagyon komolyba elvinni. Elmondanám még egyszer a címet, jó? És akkor saját belátásotokra bízom. Én nagyon-nagyon-nagyon azt javaslom, hogy nézzétek meg. Esernyős Galériában teltitek tehát meg. Még egyszer a cím. 1033 Budapest, Főtér 2. Itt várnak titeket egészen május 28-áig. Kiállítás Freddie Mercury életéről. Ez következik most. Freddie Mercury életét és a Queen legendás pályafutását bemutató nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Dennis Oregan, brit fotográfus, elmúlt 40 évben készült munkáiból. A tárlat két fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne 80 éves, illetve 40 éve 1986-ban adott koncertet a Queen a Népstadionban. A fellépés a vasfüggöny mögötti időszak egyik meghatározó kulturális eseménye volt, ahol felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdal is.
A Freddy The Exhibition című kiállítást 3 éves előkészítő munka előzte meg. Létrejöttében kult szerepet játszott Tom Hickel gyűjtő és Peter Freestone, az énekes, egykori személyi asszisztense, akiknek jó voltából Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatunk. A tárlat mintegy 500 relikviát sorakoztat fel, köztük színpadi jelmezeket, kézzel írt dalszövegeket, rajzokat, arany és platina lemezeket, valamint a budapesti koncerten viselt ruhadarabokat. A kiállítás interaktív installációkkal és audio kommentárral vezeti végig az érdeklődőket Freddie Mercury életének különböző stációin, miközben végig a Queen legismertebb dalai szólnak. Freddie The Exhibition tehát, Magyar Zeneháza, 1146 Budapest, Olof Palm sétány 3. Március 31 és 2027. február 28, ez itt az átum, ameddig megnézhetitek a kiállítást. Vonzások és választások. A Vonzások és Választások című közösségi kiállítás alapötlete egy műtermi tapasztalatból ered. Merkovics Tamás véleményezte Kristóf Gábor egyik munkáját, és teljesen új megvilágításba helyezte a művet az azt létrehozó művész számára is. Ezen felbuzdulva az AQB közösségének tagjai egymást hívták meg saját alkotói tereikbe, hogy kiemeljenek egy-egy művet a másik praxisából, egyfajta kísérletként, mi történik, ha a választás gesztusát és a kurátori feladatokat maguk a művészek gyakorolják egymás munkái felett. A tárlat a szubjektív kötődések és a párbeszéd mentén szerveződik, a folyamat során pedig nem csak létező művek nyertek új értelmet, hanem kifejezetten erre az alkalomra születő kollaborációk is létrejöttek. Kiállító művészpártok, csoportok, Balázs Bori és Józsa Tamás, Merkovics Tamás és Kristóf Gábor, Tóth Márton Emil, Agli és Janki Máté Előd, Koltai Barbara és Tamana Imre, Novák Erik és Csobot Dorka, Molnár Zsolt és Antalka Zsófia, Koleszer Stella és Mátra Jerik, Kolesár Stella és Mátra Jerik Furniture, Vaz Zoltán, Szabó Nóra és Tasnádi József, Metzling Eszter és Halsány Patricia, Szél Ádám és Gáti Ráhel, Molnár Csaba és Janki Máté Előd, Gut Martin és Lakatos Galéri Barnabás, Eden, Jenes és Omon Infrid, Ingatlan és Borsos Lőrinc, valamint Krista Bartz és Kós Gábor. Vonzások és választások, AQB közösségi kiállítás, AQB Project Space, 1222 Budapest, Nagy Tétényi út 48-50. Május 1 és május 30 között nézheted. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? A Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja keretein belül valósul meg a kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy mitől Népszínház utca a Népszínház utca. A Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti folyamatosan alakuló terület nem egy egységes tér, pont a diverzitás adja a szépségét. Különböző közösségek, gazdasági tevékenységek, élethelyzetek és történetek rétegződnek egymásra. 2025 őszén a Révész 8 és a Szeki egy lakossági felmérést végzett a Népszínház utcában, összesen 56 interjút készítettek 17 társasházban. Azt kutatták, hogy milyennek látják az itt élők Józsefváros ikonikus utcáját, illetve mit gondolnak annak változásairól és jövőjéről. A kiállítás képzőművészek alkotásain keresztül mesél az interjúk során feltáruló személyes és kollektív tapasztalatokról és az olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség, az előítéletek vagy az együttélés feszültségei és kapcsolódásai. Olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség,

És akkor most filmkritika fog következni. Tudom, ez egy ilyen random meg erős váltás, de hát ettől még ez lesz. Az Ördög Prádát visel 2 kritika következik. Se nem ördög, se nem Práda. Soha nem ültünk be moziba ilyen szkeptikusan, és kevés film válik ilyen pozitív csalódássá. Míg az első film egy lelkes vallomás volt a divat világának, ez a film az újságírásnak szól, és annak valóságát meglepően részletesen és meghatóan mutatta be. Az első rész 2006-ban egy összekacsintás volt a filmesek és a nézők között. Mind tudtuk, kiről és miről szól, de nem mondtuk ki. A második kiadás ezzel szemben inkább egy belsőséges összekacsintásnak érződött a WoW szerkesztősége, Anna Wintour és a filmesek között, és mi, nézők, valahogy kívülről maradtunk ezen az egészen. A Szex és New York reboot tragédia után főleg azért aggódtunk, hogyan fognak egy ennyire szépen befejezett sztorit újraindítani, hisz az első film végén Andy Sons, Anne Hathaway felmond a Runway szerkesztőségében. Picit erőltetett a sztori kezdete, Andy nyer egy díjat, majd azzal egy jelenetben elveszti a munkahelyét, de az egész filmet visszanézve ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Nagyon röviden a sztori, és akkor most spoiler, úgyhogy meg akarod nézni, és még nem láttad, akkor nem tudom, halkítsd le. Ne kapcsolj el, mert akkor ez csak a hallgató, hanem így halkítsd le. Szóval, nagyon röviden a sztori. A Runway-nek szüksége lesz Andy szakértelmére, hogy egy PR problémát megoldjon, ami sikerül is. Tovább bonyolodik a helyzet, amikor az Elias Clark vezetője, Ian Brawitz, Tibor Feldman szívrohamot kap. A céget, ami a Condé Nast átnevezett megfelelője, a WoW és még sok más magazin kiadója, fia Jay Brawitz, BJ Novak karaktere veszi át, és elkezdi fiatalítani, vagyis elbocsátaná a dolgozók nagy részét. Andy tenni akarásból felveszi a kapcsolatot Emilyvel, aki már a Dior egyik vezető eladója, és akinek 1 milliárdos üzlete Benny James a párja. Megkéri, hogy vegyék meg az Elias Clarkot, így megtartva Mirandát, Nigelt és az egész magazint. A csúcspont az, amikor kiderül, hogy Emily valójában magának akarja a magazint, egyfajta ajándékként bosszúból Miranda felé. Miranda és Andy összefognak, és Andy, aki szeretné helyrehozni a kialakult helyzetet, megkeresi Barnes volt feleségét, a hasonlóan milliárdos Sasha Barnes-t, aki kiemelt szerepet kap a végső megoldást illetően. Andy karaktere a 2006-os elváráskor magabiztos volt, otthagyva a toxikus munkakörnyezetet, amit Miranda alakított ki a magazinnál, ezzel szemben most, amikor újra látjuk, már megint Miranda irodájában hadonászik és kunyizik a kedves szavakért. Sajnos Anne Hathaway színészkedése erőltetett, testidegen és pár kivétellel felejtős. Félő volt, hogy a teljes karakterfejlődés eltűnik a második részre, a film befejezése mégis hasonló ügyességet és lezárást adott. Andy ismét felnőtt a feladathoz, partnere lett az ötrikkáló, nála sokkal kevésbé ördögi Miranda Priestnek. A szerelmi szál hasonló érzést keltett az építész csávóról, akinek amúgy a neve Peter, de ezt külön googliznom kellett, semmi nem maradt meg. A személyisége kimerül abban, hogy ausztrál. Nem volt köztük kémia, a találkozás erőltetett, és elveszett az a varázs, amit Simon Baker tökéletesen hozott az előző filmben, a göndör szőke hajával és performatív írósálaival. Ki kell emelni Kenneth Branagh karakterét. Lehet az én saram, de körülbelül a film feléig nem értettem teljesen, hogy ő kicsoda, egyébként Stuart Miranda új férje. Bár felismerhető a narratív szerepe. Általa látjuk, hogy az ördög mégsem akkora ördög, hiszen tud hüppögni a milánói lakosztályában, általa hallhatjuk Miranda belső gondolatait. Ennek ellenére a karakter felesleges, és gyakorlatilag semmilyen interakciója nincs a többiekkel, csak Miranda kontextusában létezik. Térjünk rá a pozitív részletekre, hiszen, hogy őszinte legyek, ez nem volt egy rossz film, sőt, Meryl Streep továbbra is arcizom pontossággal hozza a karaktert, komoly mélységet tud adni neki, csak úgy, mint az első részben. Megmutatja, hogy valaki nem azért lesz kemény, mert gonosz, hanem azért, mert

ebben az iparban nem maradsz meg és felfalnak, ha nem te falod fel őket először. Stanley Tucci és Emil Blunt kiemelkedő színfoltok. Viccesek, mellékszereplőkhöz képest jó a karakterfejlődésük, jó volt őket viszont látni. Emily narratívája, miszerint megvetni az idegesítő pacsiával a runway-t, egyébként természetesnek hatott és ötletes volt. Simon Esley és Shelley Heather fantasztikusan feldobják a szereplőgárdát, ahogy a kémeók is, Lady Gaga, Donna Versace, bárcsak többet lettek volna kamera előtt. Az első film azért volt jó, mert klasszikus szakmai és emberi kapcsolatokat dolgozott fel az újságírói világból. A szigorú főszerkesztő, a szurkálódó asszisztens, a szupportív idősebb kolléga és a piperköz gyakornok mind olyan karakterek, akik sokszor komikusak, de közben végtelenül emberiek és bármelyik irodában felbukkanhatnak. Sőt, néha magunkra is ismerhetünk bennük. Ezt a feladatot most is sikeresen hozták a filmkészítők, bemutatva a bajtársi viszonyt és azt, hogy milyen felemelő tud lenni ez a közeg. A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni azt a tökéletesen harmonikus ruhatárat, amit az első filmben felépítettek? Most egyértelműen Miranda kapott top figyelmet. Az első jelenetben viselt piros estéi jebb tökéletes, és minden, ami rajta volt, illett a karakteréhez, talán jobban is, mint az első filmben. Több ruhája egyértelmű utalás volt Anna Wintour gardróbjára, például a hosszú testhez álló kabátjai. Andy karaktere az első rész óta csiszolta stílusát, egy-két power suit, ami rajta volt, maradandó látványt nyújtott, de általánosságban ő is erősíti azt a képet, hogy ez a film nem igazán a divatról szólt. A karakterrel szemben Emily ruhái sokkal óvatosabban voltak összerakva, érthetően, hisz Andyvel ellentétben ő a divatvilágban maradt. A fekete-fehér Dior ruhája talán a film legjobb szettje volt. A filmet végignézve ezúttal nem volt meg az az érzés, hogy futnék a gardróbomhoz és azonnal próbálgatni akarnék új szetteket összerakni. Nem volt érezhető az a különös energia, amiről szerintem maguk a filmkészítők sem tudják pontosan hogyan is alakult ki, amitől így úgy megyek ki a moziból, hogy inspirálva vagyok és azonnal alkotni akarok. Néhány elsuhanó outfit sajnos Blake Lively katasztrofikus, Lil Bloom velük véget ér gardróbjára emlékeztetett. A Vogue-nak, amit a film most már nyíltan jelenít meg, érezhetően több szerepe volt a forgatás alatt. Érdemes megnézni Wintour és Streep közös média megjelenéseit, Anna már teljesen vállalja, ő az említett ördög. Több karakter is kitálalt azóta. Leslie Filmmar, aki a kritikus Emmyt inspirálta, nemrég Chloe Mellonnak, a Vogue jelenlegi főszerkesztőjének nyilatkozott arról, hogyan fogadták annak idején az erős kritikát Lauren Reisberger könyvéből, aki Andy karaktere mögött áll. A Vogue kapcsolatok érezhetőek voltak a cameók és odakacsintások által, az egész produkción pedig az volt a benyomás, hogy már nem kellett tojásokon lépdelve utalgatni a filmeseknek. Valahogy az újságíró lányok a kora 2000-es filmek alakjai lettek. Bridget Jones, Carrie Bradshaw, Andy Anderson, Jenna Brink és persze Andy Sons. Van valami mélyen idealizált a szakmánkban, egyébként számomra érthető módon. Hiszen tagadhatatlan, hogy valami hatása ezeknek a karaktereknek, akiknek felnőttem, mégis lett, hiszen én is úgymond író leszek. Emma Spector Vogue cikkét tudom ajánlani, amiben analizálja, honnan is jöhetett létre a Hot Girl Journalist archetípus. A szakmánk legnagyobb erőssége, hogy sohasem lesz monoton, hiszen az ember minden nap mást csinál és más témában merül el. Egy furcsa rövid távfutás, ami kívülről egyszerűnek tűnhet és érthetően idealizáltnak. Egyébként a film hihetetlen érzékenységgel és pontossággal csempészi be a szakma valódi működését, hogy mi is megy a színfalak mögött. Megmutatja, hogyan lehet kezelni a támogatói nehézségeket és a kreatív kontroll megosztását vagy épp fenntartását. A filmet átöleli a női szakmai összetartás és egymás segítése, ami a médiaipar egyik kulcspontja, hogy legyen egy ennyire kimerítő és kritikus szakmában. Megmutatja, hogy mennyire
pitok szurkáló egy cikk után rohanni, ahogy MD-zel sem Barnes interjút tervezi, tátva maradt a szám. Olyan pontosan hozta az izgalmat és a fókuszt, amikor semmi más nem érdekel, csak a sztori. Szó volt az AI-ról, politikai korrektségről, body positivity-ről és a nyomtatott média nehézségeiről. Mindez akkurátosan és sokszor kifejezetten viccesen. Fontos jelenet, amikor Andy pánikolva jelzi Nigelnek, hogy veszélyben a munkája, és az új vezetőség kirúgni tervezi az írókat és kreatívokat, mire Nigel válasza annyi, vajon milyen legyen az előtte lévő ruhaterve. Nigel művész, hisz ez a szakma művészet, ahol a kreativitás és egyediség mindenek felett áll, tulajdonosi körön vagy gazdasági helyzeten is. Az újságíró teremt, a történetek után megy, és feljegyzi őket, bármi is a körülmény. Nigel megtestesíti a szakmát és azt a kreatívot, aki hosszan benne tud maradni. Sok Nigel forog jelenleg a sajtóban, és csak remélni tudom, hogy egy nap megkapják a kellő megbecsülést. Boy, I love working, mondja a záró jelenetében a hátsó ülésen Miranda, és mi csak egyetérten bólogatni tudunk. Senki nem azért van ebben a szakmában, mármint ugye az újságírásban, mert sok lenne benne a pénz, vagy a definiálatlan csillogás, hanem azért, mert nem akarnak semmi más csinálni, mert erre lettek kitalálva. Boldogan és büszkén jöttem ki a moziból, picit viszont lehetett látni az újságírókat a vásznon, azokat az alakokat, akiket megismerhettünk ebben az iparban, és akiknek most egy kicsit el lett mesélve a belső harca és a törhetetlen szenvedélye. Mert bizony az újságíráshoz, ha csak nem vagy propagandista, és akkor hopp, már vissza is tértünk a politikához, az is kell. Mármint, hogy törhetetlen szenvedély, meg letörhetetlen szárnyak is. Amúgy, micsoda váltás volt ez egyébként, most emiatt büszke vagyok magamra. Ez nagyon jó, visszatértünk itt a politikához. De már ilyen gyorsan el is engedtük ezt, mert mint megígértem az óra elején, ma már ilyen módon, ilyen hírek módján nem fogunk politikával foglalkozni, hanem hasonlóan az előbbi filmkritikához ismételten egy egészen érdekes váltás következik, de még így az óra végére és a mai műsor végére hoztam nektek egy utolsó ajánlatot, egészen pontosan 11 budapesti teraszos helyet, ahol egy kávé felett kiélvezheted a tavasz minden napsugarát. Legújabb gasztroajánlónkban összegyűjtöttük a legjobb teraszos kávézókat és bisztrókat, ahol kellemesen elkávézgathatsz a tavaszi és nyári napsütésben. Legyen akármilyen mi a pénztárca, toplistánkon biztosan megtalálod a neked való helyet. 11 hely következik tehát most. Első, Vininas Café Roastery. A Calvin tér közelében fekvő Szerb utcában bújik meg a Vininas, amely 2022-ben megnyerte a The Barista League kávéversenyt. A belváros viszonylag békésebb és csendesebb zuga, ahol egy espresso tonikót, cortadót vagy dirty matcha lattét is elkortyolhatunk a napsütésben. Ha esetleg éhesen érkeznél, semmi gond, isteni produkciókkal várnak. Második, Kisfecske Presszó. Ugyancsak a Calvin tér közelében található a Mixed Kálmán téri Kisfecske, ahol a kávén kívül a szörpökön, limonádékon át a turmixokig minden megtalálható. Ha rosszabb napjaidon munka után valami keményebbre vágysz, nem ítélkezünk, akkor a koktéljaikra is érdemes vetned egy pillantást. A heti menü mellett pedig az állandó kínálatról is választhatsz valami finomat. Ha esetleg teltház lenne, akkor próbálkozzatok a mindössze 190 méterrel odébb lévő testvérével, a Fecskepresszóval. Harmadik, Madal Café Ferenciák tere. A Trihimoy békefilozófikus gyerekkori becenevét viselő kávézólánc március 1-én hivatalosan is megnyitotta a terasz szezont. Ugyan a főváros több pontján is megtalálható, de teraszozás szempontjából az abszolút kedvencünk a Ferenciek terén található egység. Valamiért a Clotilde és Mathilde paloda vonzás körzetében sokkal jobban esik a jeges kávé és a macsa is. Negyedik, Csendes Társ.
A Csendes Rombisztró kis testvére a Magyar utcában várja Károly kert kapujában található teraszával. Állítólag kiváló randi helyszín, erősen sem tudok nyilatkozni én, de azt biztosan állítom, hogy barátokkal aperolozni vagy jeges kávézni isteni kiülős hely. 5. Kislumen. Reggel egy kávéra, este pedig egy pohár sörre vagy borra is elcsípheted a Mixed Kálmán tér egyik gyöngyszemét. Ha esetleg nem találsz helyet, akkor átnyargalhatsz a Horánszky utcában található Nagy Lumenbe, ahol nagyon menő belső udvaron dolgozhatsz vagy tanulhatsz. 6. Café Csiga. A Rákóczi téren található meleg konyhás kocsmában extenzív itallappal, valamint a vegáknak és mindenevőknek egyaránt kedvező étlappal várnak. 7. Coyot Café Déli. A Dunaparttól alig 2 perc sétára a Markovics Iván utcában fekszik a reggeliző, amely este borozóként is funkcionálhat. Egy tavaszi dránkot is elkölthetsz náluk házi bagelek, vegán és hagyományos sütemények társaságában, este pedig egy pohár naturbort is elkortyolgathatsz a teraszon. A reggeli alkoholizálást nem szeretnénk promotálni. 8. The Rusty Café Buda. Pasaréten és az Operánál is megtalálod a Rusty-t, de ha kicsit nyugosabb napindításra vágysz, akkor a budai egységük bevezessen az utad. Kávé, chai latte, matcha és péksütemények tárházai szerepel a kínálatukban, amelyek sokkal finomabbak a szabadban elfogyasztva. 9. My Little Melbourne. A Madách Imre út tele van jobbnál jobb helyekkel, de napsütéses kávézásra a My Little Melbourne a legjobb választás. Ahogy az a nevükből sejthető, elsősorban az ausztrál kávékultúrát képviselik, tehát olyan különlegességek kaphatok náluk, mint a dupla espresszóval és étcsokoládéval, Murk kakaóval készülő ausztrál cappuccino. 10. Mantra Specialty Café Bar. A Verespáné utcai kávészentélyben tényleg mindenkire gondolnak. Saját pörkölésű kávéval, szabadon tartott tehenek tejéből készült teljes kávéval, koffeinmentes gyógynövényteákkal, gyümölcsteákkal várnak, de szendvicsek, croissant, sütemények, vega és vegán ételek is szerepelnek a menün. És végül, de nem utolsó sorban, 11. Kelet Kávézó és Galéria. A Bartók Béla út ikonikus helyét valószínűleg keveseknek kell bemutatni, de teraszos listánk nem lenne teljes nélküle. Napközben otthonos környezetben kávézhatsz, reggelizhetsz vagy ebédelhetsz, de este is hasonlóan hangulatos. Élvezzétek a tavaszt, élvezzétek a napsütést, szeretettel, szívből ajánlom nektek a listánk minden egyes helyszínét. Menjetek el, üljetek ki barátokkal, vagy a párotokkal, dolgozhattok, tanulhattok is. Ezeken a helyeken kis laptopot előcsapjátok, vagy a, nem tudom én, anatómia atlaszt, hogyha már most úgyis mindjárt jön a vizsgaidőszak. Na jó, nem rombolom le a kedveteket, hanem ehelyett zenélgetni fogunk most, zenék következnek, drága cuki hallgatóim.

0: Kelly, Rakim, Wondus.
1: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Az a sajnálatos hírem van, lányok, srácok, hogy véget ért már a műsoridőnk. Ennyi volt az Up to Date, viszont nem mehetek el szó nélkül egy nagyon-nagyon-nagyon felszabadító és elképesztő dolog mellett. Ugye mondtam nektek, hogy jövő héten láthattok a mai eseményekből. Láthattok, nem, hát hallhattok majd egy kis összefoglalót. Jóval, hogy kell elcseszni az utolsó megszólalást, erre is példát mutattam most. De az az igazság, hogy ezekben a percekben már, hogy így mondjam, szép magyarul, véget van érve az Orbán korszak. És akkor tényleg ennyi volt a politika. Mostantól új képviselőkkel, új miniszterekkel és Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt. Lányok és srácok, megcsináltuk a saját ország és rendszer és minden váltásunkat. Borzasztóan felemelő élmény. Elképesztő. Én ennek megfelelően is búcsúzom ma tőletek, ikonikusan, és csak annyit mondanék még, hogy az elmúlt két órában Tóth Nénát és az Up to Date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallottátok. Szép hétvégét és kellemes hetet a jövő hétre nektek, meg még mára kellemes szombatot, és ünnepeljetek. Jövő héten pedig újra jövök, újra jön az Up to Date szombaton délután 2-től. És akkor most ikonikusan.

0: nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő- és bozott tüzekről, Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-ig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén, a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a Baptista Szeretett Szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépésre, jó! Velünk ritmusra léphet!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. És a jelen kedvenc felvételei.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
3: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: föl nem.
1: Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mobilemer készüléket kapott a szolnoki kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mobilemer készülék érkezett a szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik. Ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a debreceni közlekedési vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország ötödik legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengerig Dinnyában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutára 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.reghoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: hozzá még egyet.
1: Horror.
2: Mi?
3: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békéscsaba és Nagy-Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, plusz szedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Hayes hits far.
1: Tapadj ránk, hallgass minket!
2: www.lépésradio.hu
1: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.